Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa: a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

0: Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szent Atya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentszék sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándokhelyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autore-hegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autore-hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokaságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle, vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szent Atya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk. Valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauríció, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauríció ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szent Atya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit. Meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szent Atya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
0: XIV. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hála e szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretet közösség elmélyítésének módjait, intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E 6. alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.

Leopápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán délkörül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leopápa megérkezett a szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett, és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zártát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval a mintegy 30 kilométerre fekvő szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz.

olasz katolikus hírügynökségnek, Dom Mauro Meacci, Subiaco bencés apátja. A szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes, és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika Kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.

A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára, 2028-ra készülve, megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikációs dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a technológiai igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolognai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba, tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós, Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan lapban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik.
Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.

Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóváhagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon katolikus egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált.

0: A tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, és akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik, majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van. Ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Ahogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet 16. versben olvassuk. Isten országát békig elért, a Szeretett Lelked című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van. A miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata, Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert a szerek nem képesek. A szer még nem szeretet. A fiatal Salamon király is ezt ismeri fel, és nem pénzt kér Istentől, és még csak az sem, hogy ellenségei pusztuljanak, hanem bölcsességet, tisztánlátást, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor a bölcsességet kéri, a bölcsesség lelkét kéri, ezzel a végtelen ajándékkal minden véges dolog a helyére kerül, és másodlagossá válik életében. A másodlagos dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez, Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor és ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, s akkor minden más megadatik.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán délkörül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leó pápa megérkezett a szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett, és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zártát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval a mintegy 30 kilométerre fekvő szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci, szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.

A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára, 2028-ra készülve, megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikációs dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a technológiai igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolonyai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba, tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós, Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan labban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatánlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek kodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorolja.

Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóváhagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált.

A tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, és akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik. Majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van, ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Hogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet, 16. versben olvassuk. Isten országát békéggel lért, a Szeretet Lelke című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van, a miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata.

0: Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert a szerek nem képesek. A szer még nem szeretet. A fiatal Salamon király is ezt ismeri fel, és nem pénzt kér Istentől, és még csak az sem, hogy ellenségei pusztuljanak, hanem bölcsességet, tisztánlátást, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor a bölcsességet kéri, a bölcsesség lelkét kéri, ezzel a végtelen ajándékkal minden véges dolog a helyére kerül, és másodlagossá válik életében. A másodlagos dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez, Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor és ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, és akkor minden más megadatik.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!